és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Tökéletes példa arra, hogy

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Van 80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Nyugaton csökken, keleten északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: ritmusra léphetsz.
1: Szóval most egy dal arról, hogy a férfi az mindig csak megy, a nő pedig marad.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Van 80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára, a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik. Ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás sejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hóvégén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a 3. C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolaigazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írt arról, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
1: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
1: Rendben.
0: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
1: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
0: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
1: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
0: Igen.
1: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
0: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
1: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
0: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
1: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
0: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezded érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
1: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
0: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
1: akitől
0: ezt hozhattad?
1: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
0: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
1: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
0: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
1: Engem
0: mindig ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlon, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad, zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy amikor te

0: dolgokhoz, hogyha azok kimaradnak.
1: Tehát minden okkal is lehetően történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
0: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
1: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
0: Igen.
1: Ezt én sem tudtam.
0: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
1: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
0: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
1: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javintóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet, hát Sanyi nélkül, de Karinával kiegészülve itt vagyunk. Szia Karina, sziasztok!
3: Szia, szia Robi, sziasztok kedves hallgatók! Sanyi Gyuri a fogorvosát.
2: Igen, 2026. szeptember 4-e van, és már is köszöntjük mindjárt a névnaposokat, de előtte elérhetőségeinket elmondjuk, ahol tudtok nekünk írni, zenét kérni, hozzászólni műsorunkhoz. www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoportunk, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is elértek vagyunk, lájkoljatok. Kövessetek, iratkozatok a csatornánkra, például YouTube csatornánkra, melyet Lépés Rádió Official néven találtok meg YouTube-on, minden feliratkozást, lájkolást, hájpolást köszönünk. A mai műsorunk, ez nem podcast műsor, csak elmondom, hogy minél többen csatlakozzatok YouTube csatornánkhoz, köszönjük. Ezen felül pedig számos mobil appáltal tudtok minket hallgatni, például a MyOnline Rádió, Hu Rádió, Rádió Box alkalmazásáltal. Írhatok nekünk e-mailt,
3: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: És el is mondtuk így az elérhetőségeket, várunk minden kommentet, üzenetet, véleményt, észrevételt, viszont köszöntjük most a névnaposokat, ma Rozáliák ünnepelnek, csak kinyögöm, a Róza olaszos továbbképzése, a Rozália. Minden Rozália nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Én nem mondom, hogy indítsuk egy jó kis dallal, Follow the Flow és a Beszívom, ezzel kezdjük a mai műsort, ez szóljon az ünnepelteknek, illetve ezen felül minden kedves hallgatónak, aztán jöjjünk vissza a napi bölcsességgel. Tartsatok velünk jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A bátorság az egyetlen erény, amit nem lehet hamisítani. A bátorságról könnyű beszélni addig, amíg nincs valódi tétje a döntésnek. Igazán akkor derül ki, mennyi van belőle bennünk, amikor valamit a félelmeink ellenére is meg kell tennünk.

0: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungaromet ZT jó voltából mondom a legfrissebb információkat, méghozzá először is nagyobb városainkban széjjel nézünk. Kezdjük Budapesttel, fővárosunkban jelen pillanatban erősen felhős az ég, és 24 fok van. Debrecenben erősen felhős ég mellett 24 fok van, szintén Győrben 26 fokot mérnek, Miskolcon erősen felhős 23 fok, Pécs erősen fátyolfelhős 27, míg Szegeden fátyolfelhős ég mellett 26 fok van. A mai napra 28 és 33 fok közötti napi csúcs várható. A felhőzet mennyisége gyakran változik, de a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul. A nyugati vidékeken van kilátás több napsütésre. A felhős tájakon is csak néhol csepereghet az eső. A nyugati északnyugati szél napközben megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-33 fok között alakul. Kés este többnyire 17-25 fok közötti értékek várhatóak. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint a mai napon a front érzékenyeknek, ha bár front hatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatóak. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. A elkövetkezendő napokra is előre tekintünk, holnap hajnalban 15 és 20, még napközben 26-34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap 8-18, hajnalban 24-29, napközben, hétfőn 6-16, hajnalban 25-30, napközben, kedden 5-14, hajnalban 27-32, napközben, szerdán 8-18, hajnalban és 29-34, napközben, még csütörtökön 13-18 foki hajnali hőmérséklet után 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek a legfrissebb információk és előrejelzések, mindenki vigyázzon magára, és mindenkit hazavárnak. Mi pedig márunk titeket már is egy jó kis zenével a folytatásban, már is itt van nektek a Lépés Rádióban Katrina the Waves és a Walking the Sunshine, ezzel megyünk tovább. Legyen szép napsütéses napotok!

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma valaki váratlanul kikérheti a véleményedet egy fontos kérdésben. Mondd el, amit gondolsz, de hagyj időt arra is, hogy a másik fél maga hozza meg a döntését. Bika. Egy kisebb változás ma sokkal jobban felboríthatja a terveidet, mint szeretnéd. Ha azonban nem ragaszkodsz minden áron az eredeti elképzeléshez, végül könnyebb napod lehet. Ikrek. Ma különösen erős lehet benned a kíváncsiság. Egy új téma, ember vagy információ könnyen magával ragadhat, és még az is lehet, hogy új hobbit vagy érdeklődési területet találsz. Rák. Egy régebbi emlék vagy beszélgetés ma ismét eszedbe juthat. Most azonban már más szemre nézhetsz, és könnyebb lehet megérteni, hogy miért alakult úgy, ahogy. Oroszlán. Nem feltétlenül neked kell ma minden helyzetben az elsőnek lenned. Ha egy kicsit hátrébb lépsz, valaki kellemesen meglephet a teljesítményével. Szűz. Ma könnyebben észreveszed, mi az, ami valóban fontos, és mi az, amit feleslegesen aggódsz. Használd ezt arra, hogy egyszerűbbé tedd a napodat. Mérleg. Egy emberi kapcsolatban ma különösen sokat számíthat egy apró figyelmesség. Nem kell nagy gesztusra gondolni. Néha egy jókor kimondott mondat is elég. Skorpió. Valami, amit eddig biztosnak hittél, ma újra új megvilágításba kerülhet. Ez nem feltétlenül rossz hír, lehet, hogy éppen így kapsz lehetőséget egy jobb döntésre. Nyilas. Ma a megszokottnál erősebben vágyhat szabadságra és mozgásra. Ha teheted, változtass egy kicsit a napi rutinodon, mert most kifejezetten jól eshet az újdonság. Bak. Egy régóta épített dologban ma fontos visszajelzés érkezhet. Ne csak azt nézd, mi hiányzik még, hanem azt is, hogy mennyit tettél már meg érte. Vízöntő. Egy furcsa vagy merész gondolat ma váratlanul támogatókra találhat. Érdemes elmondanod, mielőtt saját magad beszélnéd le róla magad. Váratlanul támogatókra találhat. Érdemes elmondanod, mielőtt

most a folytatásban pedig megyünk tovább egy kis érdekességgel, világnapokkal, meg ilyen érdekességgel. Képzeljétek el, szeptember 4-én, azaz ma péntek van, ezt már tudjátok, meg mondtuk is, hát itt a hétvége a nyakunkon. Ma van a szexuális egészség világnapja, amelyet 2010 óta minden szeptember 4-én tartanak. A 2026-os világnap mottója az Everybody, vagyis annak hangsúlyozása, hogy a szexuális egészség a testi önrendelkezés, az intimitás és az egészséges kapcsolatok minden ember életének fontos részei. Szintén szeptember 4-én tartják a Nemzetközi Dékvondó Napot. Azért erre a dátumra esik, mert 1994. szeptember 4-én döntöttek arról, hogy a dékvondó hivatalos olimpiai sportág lesz. Hozzátartozik, hogy a dékvondó szó három koreai kifejezésből áll. Nagyjából a láb, a rúgás, ököl vagy kéz, vagy pedig az út életmód jelentésű szavakból. Vagyis a dékvondó eredeti jelentése nem egyszerűen harcművészet, hanem a kéz és a láb útja. Na, tudtátok ezt?

0: tudtad nem, ezt,
1: Karina? Teljesen ezek a külföldi hírek megzavarják az én tudásomat, tehát a lexikális tudásomban egy belefurakodnak, de nem baj, mert nagyon tanulunk belőle. Na most én a szerintem a székvándó, de lehet, hogy én vagyok fia is.
0: Nem, dékvándó, nem azt mondtam. Lehet.
1: Én T betűvel tudom, hogy tékvándó, de én D-t értettem, lehet, hogy már süket is vagyok. Nem érdekes.
0: De lehet, hogy rosszul mondtam. Bár itt az van írva, hogy igazad van, tével van, tékvándó. Én mondom rosszul.
1: Nem, semmi baj, csak...
0: Én kérek elnézést minden hallgatótól, meg Karinától. Tékvándó.
1: Azért szóltam, hogy...
0: Én dékvándót mondtam.
1: Tékvándó, semmi baj.
0: Hasonlóna egy betű.
1: Egy betű. Szóval a tékvándó azért mondom, harc, kar, fej, izé, jéz, na mindegy. Szóval a tékvándó azért nagyon jó és nagyon szép harcművészet. Az tény és való, a szexuális felvilágosítás, meg intimitás és stb. Hát erről egy külön műsort lehetne csinálni a felvilágosultságról, a felvilágosításról, a védekezésről, stb. Stb. Tehát lehet, hogy azért majd jövő héten is visszatérünk erre, mert ez nagyon fontos téma.
0: Igen, és nagyon jó dolog a egészséges szexualitás és a szexuális egészség. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy...
1: A hétvégén, mivel hogy nem biztos, hogy gyógyul lesz, ha tudják, akkor... Ugye, gyermekáldás lehet, hogy 9 hónap van megnő, de nem baj.
0: Van már gumi, meg sok minden.
1: Ami
0: mondjuk igen. Zokniba rossz lábat mosni, ezt tartom.
1: Hát, édes szívem, de van, amikor az ember rá van kényszerülve, úgyhogy néha nem kívánságú sor.
0: Jó, ennek örömére jön Delta és a szex tímidől, aztán pedig jövünk vissza mai műsorunk első érdekességével.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, hát ez volt Delta Sex című felvétele, most pedig megyünk tovább, méghozzá mai műsorunk első érdekességével, ahol ismét a kígyók lesznek főszerepben, de nem olyan kígyók, hanem valódi kígyók, mert az is valódi, de az más jellegű. Szóval, most arról fogunk beszélni,
1: ezt hogy... Ezt most nagyon összefutyultad, tehát az egyik az hidegvérű, a másik melegvérű, tehát akkor legalább így különböztesik.
0: Jó, hát én úgy gondolom, igen.
1: Jó.
0: Viszont kígyókat, vagy kígyót találtak a kenyerek között egy élelmiszerboltban, mondom. Rendes.
1: De jó, hogy kevés kenyeret eszem. Uáj, a hideg kirázó.
0: Na, hát attól függ, hogy hol. Na, nézzük a részleteket. Van, aki fehér kenyeret keres, más teljes kiörlésűt. Egy angliai borban viszont egy kígyó nézelődött a pékáruk között.
1: Ó, de cuki!
0: Egy fiatal kukoricasiklót találtak az angliai Noriport, ha jól mondom, a Mariport egyik élelmiszerboltjának kenyér részlegén. Az állatot a megtalálók crumbs, vagyis nagyjából morzsa nevet adták neki. A kígyót a Heron Foods üzletben vették észre, majd a Peter Conter nevű állatvédő szervezethez került. A gondozók szerint idén feltűnően megnőtt a hozzájuk kerülő kígyók száma, már 21 állatot fogadtak be, míg tavaly egész évben 14-et. Azért ez valóban elég soknak tűnik.
1: Hát, hogyha egy közértből talált állatok, akkor azért az így soknak tűnik, ha csak onnan fogadtak örökbe, tehát mert hogy
0: igen, a szervezet szerint sok egzotikus házi állat gazdája csak később szembesül azzal, mennyibe kerül megfelelően tartani egy ilyen állatot. Hát az biztos nem lehet olcsó. Fűtőlapra, rámpákra és speciális környezetre is szükségük lehet. Krum szerencsére sértetlenül megúszta a különös bevásárlókalandot, írja a Yupi. Ti hogyan reagálnál, vagyis te, Karina, hogyan reagálnál akkor, hogyha egy bevásárló központban kenyérválasztás során egy kígyó nézne rád vissza a polcról? Szerintem én szívromot kapnék.
1: Alapból én nem vagyok rosszba a hideg vérű hüllőkkel, tehát nekem volt teknősbékám kétszer is egyszer gyerekkoromban, két hatalmas nagy teknős, mondjuk ők, neki sokat kellett kopingatnom a fékre, mert állandóan meg akartak harapni, mert ezek állandóan éhen akartak halni. És most felnőtt koromban is volt két teknősöm, én nagyon-nagyon szeretem őket. A siklókkal, meg ezekkel a kis vízisiklók, kígyók, stb. Ezekkel így nagyon jól el vagyok, tehát félek tőlük. Hát elképzelhető, hogy azért megnézetném, vagy megnézném, hogy milyen kígyósikló, varánusz, gekkó talán ruhangálott a kenyerek között. Biztos, hogy én is felhívnám az állatvédőket. Örökben nem fogadnám, ezt tény is való. Szeretem őket, de a fönntartásuk tehát azért elég bacera. De ha olyan sikló kígyó lenne, akkor ezt a természetbe visszavinném. Tehát én vigyáznék rájuk. Én szeretem őket, mert jó fejek. Tehát
0: hát félnek az embertől egyébként. Volt nyaralunk a keleti főcsatorna partján, és ott volt sok sikló, vízisiklók, és amikor csak a közelébe mentél, úgy tűnt, húzt el a csíkot, mint a napra.
1: Hát azért be vannak folyva rendesen, de én szeretem, tehát mondom, Görögországban voltunk Krétán, azt hiszem, ha jól emlékszem, és ott is egy gekkót rohangált, és rohadtul nem foglalkozott.
0: Ja, a gekkó az egy nagyon ártalmatlan gyík.
1: Fölnéztünk is, mert tök jó pofa volt, és ott rohangált. Tehát aztán utána elment, de nem biztos, hogy ő azért. Ha nem érzi magát veszélyben,
0: van ismerősöm, aki otthon tart gekkókat. Tehát, hogy az...
1: De azok aranyosak, én azokat szeretem, meg úgy jó pofák, de hát én
0: tudod, mit tesznek, vagy mit szeretnek a gekkók?
1: Szöcskét.
0: Élő tücsköt.
1: Élő tücsök szöcske. Hát a vállatkereskedésekben ezeket termelik. Miért? Hát a madárfók az is ilyen élő cuccokat eszik. Nem tudom,
0: hát oké, de én mondjuk... Nem tudom. Tehát, hogy ciripelje már a természetbe az a tücsök magának? Hát ne egye meg egy.
1: Hát most figyelj, egy csomó tücsök van itt ciripel nálam, és le kellett fújnom, hogy húzzon el innen, mert rohadt hangos volt, menjen máshova ciripelni. Tehát
0: én szeretem a tücsök ciripelést. Nálunk is van, és én szeretem nyáron, amikor itt van az ablak.
1: És pont az ablakomba ciripelt.
0: Hát. Na, ott volt neki dolga, hát...
1: Hát menjen a másik ablakba, ott sokkal jobb, mert ott nincs hálószoba, tehát...
0: Kaptunk zenei kérés, Dzsongolt ír, hogy nem cserélnék a Sanyival, de ha már fogorvos, akkor Dr. Albán Loot for Stalking című dalát kérném magamnak, köszi, jönni fog, illetve Dzsongolt írja, hogy Robi, te egy új harcművészeti ágat vezettél be.
1: Igen, nem rossz, csak...
0: Kell a nyelvújítás, meg a modernizáció.
1: Persze.
0: És akkor lehet itt sok mindent csinálni. Viszont én most megyünk tovább, először az Ossian formáció Mérges kígyó című dalával. Igen, Karinának. Aztán
1: hát a mérges kígyókat nem szeretem.
0: Tudom, csak ezt a dalt találtam meg, ami kígyóval kapcsolatos értelem. Aztán pedig jön Dr. Albán, és nem a fogad húzza ki, hanem Look for Stalking című dalával. Úgyhogy tartsatok velünk így 3-4-11 előtt 1 perccel.

0: 7 perc múlva 11 óra, hát menjünk tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá egy párkapcsolati történettel. Már összeházasodtak, aztán 3 napos esküvőt rendeztek Franciaországban. Ezt mondjuk, beheteszem a kérdés, minek, de majd mindjárt kiderül a hírből. Van, akinek néhány órás esküvő is elég fárasztó, J.K. Betalanék pedig úgy döntöttek, hogy 3 napig tartson az ünneplés. A Spider-Man filmekből ismert Jacob Batalon és Veronica már júliusban összeházasodott egy egyszerű szertartáson. Augusztus végén azonban 56 közeli vendéggel 3 napos esküvői ünnepséget rendeztek Provence-ben. A pár egy dél-franciaországi kastélyt választott helyszínül. Az első este közös vacsorával kezdődött, másnap szabadtéri ceremónián saját maguk által írt fogadalmakat mondtak, majd búcsú brunch zárta 3 napos eseményt. A vendégek között ott volt Batalon több filmes kollégája, köztük Tom Holland és Zendaya is. Az ifjú pár szerint szándékosan kisebb létszámú ünnepséget szerettek volna, hogy valóban legyen idejük mindenkivel együtt lenni. A programban élő zene, bűvész, festő és tűzijáték is szerepelt. Na most, Karina, szerinted egy esküvő attól lesz emlékezetes, hogy nagy és látványos, vagy inkább attól, hogy csak azok vannak ott, akik igazán fontosak? Szerintem utóbbi, csak azok legyenek ott, akik igazán fontosak az én esküvőmön, ha egyszer lesz. Nem szeretnék ilyen több száz fős, nagy volumenű valamit, mert nem tudom, kínosan érezném magamat valószínű, meg nem tudom. Tehát bulizzunk, oké, de szűk körben.
1: Hát nekem kétszer volt férjem, kétszer váltam el, de egyik esetben sem volt világra szóló ragzi. Én sem gondolom azt, hogy világra szóló ragzit kéne 120 fővel az Interkontinentálba csinálni, vagy mit tudom én, a Burkalifába, felesleges értelme nincs. Azoknak jók ezek a látványesküvők, akik a filmiparban, a művészetben, a médiában dolgoznak, mert azoknak...
0: Meg akik szeretnének ilyet.
1: Tehát meg nem akik szeretik most... azt, hogy 3 napig pucparádé van, ott viselkedni kell, de nem, ezek nekem ilyen, nem. Tehát nekem az a lényeg, mint neked is, azok a barátok lettek, voltak ott, akiket én szeretek, tudtam velük lenni, együtt lenni, 3 napig, hát nem tudom, ez egy pénz kidobás.
0: Szerintem sem maksz egy nap,
1: mondjuk
0: egy
1: Provence,
0: másnap
1: hajnali,
0: esetleg.
1: Szép hely Provence, mert Franciaországban gyönyörű szép helyek vannak, könyvekből olvastam. Nagyon jó helyek vannak ám, bár mondjuk a csigát, meg a kajdlót, meg ezeket a büdi sajtokat én kihagynám. Jövőre pont tervezünk különben menni egy francia kisebb körútra, így Provence környékén, úgyhogy majd jövőre, ha megyünk, beszámolok, hogy milyen volt Provence. De nem 3 napos esküvő lesz. Csak körút.
0: Aha. Milyen vágyaid, meg milyen
1: terveid van? Zoli a munkamester ebben az ügyben, tehát nálunk Zoli a programszervező nyaralásban, hogy neki vannak néha megvalósítható, néha megvalósíthatatlan vágyai, de ez a Provence az ő vágya volt, én meg hát mondom, azért a franciákat szeretjük bizonyos mértékig, de az ételeiket, a kurászonyaikat, a sajtjaik azért finomak, a tájaik nagyon szépek, a kastélyok gyönyörűek, csend van, nyugalom, békesség, menjünk.
0: Na, hát akkor előre is sok szerencsét, meg jó utat jövőre, most viszont jöjjön Rúzsa Magdi Szerelem című dala, ez szerintem ide tök jó passzol, aztán pedig majd a hírek után jövünk hozzátok vissza újabb érdekességekkel.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelés növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőművek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és hoztunk nektek egy újabb érdekes hírt itt a lépés délelőttben, méghozzá azzal megyünk tovább egy furcsa bűnüggyel, hogy elvitték az ősi aranykincset, a különleges meteorid vaskarkötőt viszont ott hagyták. Nézzük a részleteket. A tolvajok szinte mindent vittek, ami csillogott. Közben viszont ott hagytak egy rozsdásnak tűnő karkötőt, amely tudományos szempontból felbecsülhetetlen értékű. Három maszkos elkövető a gyanú szerint ellopta a spanyolországi villen a híres bronzkori kincsének nagy részét. A közel 3000 éves lelet együttes csak nem 10 kg aranyat tartalmazott, ám az egyik legkülönlegesebb darabot ott hagyták. A villena kincsek 1963-ban fedezték fel, és összesen 66 arany, ezüst, vas és borostyántágyból áll. A betörők augusztus 27-én hajnalban csaptak le a múzeumra, a rendőrség szerint pedig elképzelhető, hogy egy közeli sportközpont riasztóját figyelemelterelésként használták. A betörők az aranytárgyakat vitték el. Ott hagytak viszont egy szerény külserű vaskarkötőt, amit kutatók 2023-ban állapították meg, hogy valószínűleg meteoritból származó vasból készült. A szakértők attól tartanak, hogy az ellopott műtárgyakat egyszerűen beolvaszhatják az aranyért, és így ez több ezer év történelme semmisülhet meg. Karina, közben visszaértél közé?
1: Igen, köly, már hallgatlak, csak jó. Nem szóltam.
0: Mit gondolsz, egy történelmi tárgynál lehet egyáltalán pénzben meghatározni a valódi értékét?
1: Hát a történelmi tárgyaknak valódi értéke nincs szerintem, csak eszmei, mert...
0: De van, több mint 10 kiló aranyat tartalmaz, az rengeteg pénz.
1: Hát nagyon sok pénz, de hát azt meg nem határozott, hogy csillió, millió, milliárd dollár, márka, euró, jen, bármilyen mért, tehát ez eszmei értéke is van, persze van rendes fizikai értéke az aranynak, elég drága most az arany, fel is ment azt a világpiaci ára, tehát sokba kerül az arany, de ez egy, hogy mondjam, a rablók és különböző műkincskereskedőknél ez biztos, hogy nagyon jó projekt, de tehát műkincseket ellopni és beolvasztani az egy barbárság. Tehát a régi korok letűnt kincseit így megsemmisíteni, hát igen. Értem én, hogy egy műgyűjtő, mondjuk aki betör egy múzeumba, mert mondjuk neki kevés az, ami otthon van, és a bolhapiacon nem tudja megvenni azt a retro cuccot, amit szeretne, azért festményeket lopni ilyen helyekről, hogy ki tudja állítani a saját rezidenciámon, hát ez egy kapzsiság. Tehát nem értem, hogy miért veszik el például az emberektől azt a lehetőséget, hogy elmenjenek egy múzeumba, egy kiállításra, és azokat a képeket a közkincsnek tegye. Tehát nem lehet mindent magántulajdonba, mert én most vagyok egy old rabló, vagy egy old kereskedő. Tehát értem, hogy megy ez a piac, meg több milliárd forintok vannak ebbe benne, de hát elveszik a többi embernek től a lehetőséget.
0: Azt írta John Gold, hogy egyikük sem volt tudós, csak az, ami csillogott, azt vitték.
1: Hát buták voltak, igen, tehát most mindent viszünk, ami fénylik, olyan, mint a szarka, igen, ha jól mondom, tehát nem.
0: Lehet, hogy királynak, vagy királylányoknak képzelték magukat, ha nők voltak a tolvajok, azt nem tudjuk.
1: Nem, hát ez egy ilyen pénz, beolvasszuk, aranyként eladjuk, aranytömbökként.
0: De pont ezért.
1: Ezek műkincsek, ezek nem azért vannak, ezek kiállítási tárgyak, mindenki részére megnézhetőek. Ez nem magángyűjteménybe való.
0: Hát tudod, mennyi dolog van magángyűjteményben ennek ellenére, ami műkincsnek minősül? Tehát azért
1: biztos,
0: sajnos
1: nagyon
0: ez igaz.
1: Sok, nagyon sokhoz elképzelhetően, hogy nem legális úton jutottak hozzá. Hát
0: az egy dolog, de attól még magántulajdonban van.
1: Nagyon sok, persze. Régen a háborúban is, amiket elvittek, elraboltak, elástak, nagyon sok van még, és hát ezek azért értékesek. Tehát ezért vannak a múzeumok, hogy mindenki számára láthatóvá tegyék, nem azért, hogy magángyűjteményekben divítson, és csak
0: a... Igen, és azt tudod, hogy a múzeumok pincébe több millió darab még be nem kategorizált műkincs van?
1: Nem jártam múzeumok pincében.
0: Na, én is ezt csak hallomásból tudom, meg ilyenekről olvastam, nem tudom mennyire igaz, mennyi nem, de állítólag rengeteg olyan.
1: Ez ugyanaz, mint amikor elsüllyedt, régi elsüllyedt hadihajók, vagy elsüllyedt hajók vannak, amik kincseket és más terményeket szállítottak, azokon is rettenetesen sok kincs van például a tenger mélyén. Azokat is biztos, hogy ki lehetne hozni, ha nem olyan mélyre süllyedtek. Nagyon sok kincs van. És nagyon sok kincsvadász is van, tehát most, hogy a Duna kicsit leapadt, kicsit, hát...
0: Igen, ugye? Kicsit nagyon, nagyon ott is sok mindenki
1: igen,
0: jött.
1: Nagyon sok kincset is találtak a Dunában.
0: Igen, igen, igen. Most viszont mi egy igazi zenei kincset hoztunk nektek, egy hatalmas lágját a 2000-es évek elejéből, egy igazán kemény, de kellemes dalt. Hooligans és a királylány jön.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: mutatta meg, hogy az egész utat egy potya utassal tette meg. Egy újszülött kis cica körülbelül 76 mérföldet, vagyis több mint 120 kilométert tett meg egy autó motorterében. Csak akkor vették észre, amikor a sofőr megérkezett munkahelyére, Kerrville városába. A jármű Ross Springsből indult Kerrville-be, és senki sem sejtette, hogy egy apró állat bújt a motor közelébe. A munkahelyre érkezés után meghallották a cicát, de nem tudták egyszerűen kiszedni. Az állatmentők és a kórház dolgozói végül még az autó első hűtőrácsát is leszerelték, hogy hozzáférjenek. A kis cica sértetlenül került elő, enni kapott, felmelegítették és biztonságos helyre vitték. Az állatvédők szerint meglepően jól viselte élete első igencsak extrém autóútját. Hát autózni fog szeretni ezek után, vagy pont nem fog, az kiderül. Szerinted érdemes lenne indulás előtt rendszeresen ellenőrizni az autó környékét, főleg olyan helyeken, ahol sok kóborállat él?
1: Szerintem igen, mert a kóborállatok még kárt is tudnak tenni az autóban. Ezek a drága kis nyestek, akik hobbiból, kicseszésből és paranoiából szétregethatják a vezetékeket, tehát azért érdemes lenne. Na most, ha szeptember és október környékén is tavasszal az ember szétnéz a kóbormacskák, akkor szoktak elleni. Nagyon sok kismacska elképzelhetően még fázik a feneke és elkoborol, és bebújhat a kocsi motorháztetőbe, úgyhogy szerintem érdemes lehet, ahol mondjuk ezek a kis aranyos állatok így többet előfordulnak.
0: Sőt, kis madarak is, meg különféle ilyen kis állatok nagyon el tudnak, be tudják fészkelni magukat, akár a sárvédő alá, akár a motorházba, akár a csomagtér alá, bárhova az autóba, hogy érdemes. Hát igen, és melegednének, vagy legalábbis próbálnak melegedni.
1: Igen, úgyhogy érdemes lehet körülnézni. Mi is találtunk cicát, de nekünk már akkor nyávogott, mikor még elindultunk, vagy még csak a parkolóban voltunk, úgyhogy és könnyen ki lehetett venni a kis cicát, de nekünk is volt ilyen eset, hogy nyávogott az autó, és nem értettük hozzá, én a nyávogás, de azt hiszem még vagy Trabantunk, vagy Warburgunk volt, tehát abból azért könnyebben ki tudtuk forgászni a cilukát.
0: Ennek örömére meghallgatjuk a Zombie című The Cranberries dalt itt a lépésen.

0: 4:12 után egy újabb érdekességet hoztunk nektek, méghozzá egy kis tudományos hírt. Több mint 10 000 kilométerről irányítottak egy agyi implantátumot.
1: Azt a mindenkit.
0: Az előző dől mondjuk ehhez a hírhez felvezetőnek már úgy utalt rá, hogy a Zombi című dalt hallhattuk. Nézzük a részleteket. Ma már egy másik kontinensről felkapcsolhatjuk az otthoni lámpánkat. Most pedig kutatók több mint 10 000 kilométerről irányítottak egy agyi implantátumot. Ez amúgy borom ijesztő. Chicagóból küldött internetes parancsal aktiváltak egy dél-koreai laboratóriumban lévő kísérleti agyi implantátumot. A két helyszín között 10596 km volt a távolság, a rendszer átlagosan 109 000 másodperc alatt reagált. A Rapido nevű vezeték nélküli eszköz dél-koreai kutatók fejlesztették. Az implantátum gyógyszert tud adagolni, és apró LED segítségével fényt is képes kibocsátani az agy meghatározott területein. A mostani kísérletet patkányokon kísérletezték, tehát egyenlően nem emberi kezelésről van szó. A távoli irányítás előnye az lehet, hogy a kutatóknak nem kell fizikailag jelen lenniük az állat mellett, így kevésbé befolyásolják annak viselkedését. A fejlesztők szerint embereknél történő alkalmazáshoz még hosszú biztonsági és klinikai vizsgálatokra lenne szükség. Hát én remélem, hogy ilyet nem fogok megélni, meg nem lesz szükség, mert hogyha ilyen létrejön, akkor magyarul az agyunkat úgy manipulálják, most is manipulálják a különböző technológiákat, de akkor úgy manipulálhatják, és azt csinálnak, amit akarnak. Magyarul egy távirányítás mesterséges biorobotok lennénk ezáltal, ami hát én ennek nem örülnék, és nem szeretném. Kérdezlek téged, hogy egy ilyen technológiánál benned inkább a benne lévő gyógyítási lehetőség, vagy a távoli irányítás gondolata vált ki erősebb érzést. Hát bennem a távoli irányítás, és ezt én úgy gondolom, hogy negatív szempontból is fel tudnák használni ellenünk, úgyhogy nem szeretnék ilyet. Köszönöm.
1: Bennem vegyeszélek vannak ugyanúgy, ha csak kizárólag orvosi célokra használják. Csak kizárólag arra, hogy bármilyen betegség.
0: És ezt ki garantálja neked, Karina?
1: Na, hát pont ez,
0: ha egy ilyet beültetnek és tudnak manipulálni, akkor manipulálhatják a gondolataidat is.
1: Ezek a vegyes érzéseim, hogy ha csak tudnám 100%-ig, hogy nem élnek vissza ebben, akkor támogatnám. De tehát természetesen, hát igen, tehát ilyen, mintha miért ne élnének vissza. Tehát ha már valamit az agyadba beleraktak és irányítani tudnak, akkor miért ne élnének vissza vele. Na, hát pont ez van, hogy én sem szeretném, hogyha bármit is oda beraknának, vagy kivennének, pont az úgy jó, hogy a jó Istenke megteremtette, az maradjon ott szépen mindig.
0: Azzal nincs gond, ezek... hogy vannak olyan implantátumok mai világban is már, amik mondjuk egészségi szempont, lásd a pacemakerek, amik szabályozzák a szívverést, akiknek ilyen szív problémájuk van.
1: Jó, vagy mellimplantátumok, vagy más.
0: Hát vannak, igen, bár az inkább már más jellegű dolog.
1: Szépészeti, de az is orvosi.
0: Orvosi, igen, egyetértek, csak azt általában inkább azért csináltatják az emberek, hogy nagyobb vagy kisebb legyen a mellük.
1: Nem, hát pedig nem, mert azért vannak olyanok, akik egészségügyi kockázatok.
0: Hát jó, persze, van ilyen.
1: De
0: persze.
1: Az kevesebb, de mondjuk akkor beszéljünk a fogimplantátumokról.
0: Tehát például azok is. Na, szóval, tehát vannak olyan dolgok, ami segítik és támogatják, és ez támogatandó, de azt, hogy az agyunkat úgymond manipulálják. Gondolj bele, van egy, minden ember így működne, és akkor a kormányzatok így kapcsolódnak egy kapcsolót, és akkor onnantól kezdve azt csinálnánk, amit ők akarnak.
1: Hát ezek ilyen futurisztikus dolgok, nagyon sok film és...
0: Nagyon futurisztikus, de hogyha ilyet létre lehet hozni, nem. Karina, már patkányoknál, jaj, akkor létre lehet hozni embereknél is ezek, igen, szerint hosszú távon. Hát
1: nagyon jó túlélő stratégiával léteznek, tehát egy atomtámadást is kibírnak.
0: Az igen, de amúgy attól függetlenül maga az agy, és itt most a távvezérlésről van szó.
1: Nem,
0: több mint 10,500 kilométerről úgymond fértek hozzá, ez az agyimplantátumhoz is aktiválták. Hát ilyen erővel akkor szerinted, hogyha ez állatokon működik, akkor embereken nem, dehogy nem. Tehát, hogy csak ugye ez nagyon sok idő, meg sok munka, de én el tudom képzelni, hogy eljön az idő.
1: Minél több idő, annál jobb.
0: Hát én is nagyon remélem, hogy ez nem, hát egyik napra másikra.
1: 500 év múlva lesz, az minket már nem érint.
0: Tudod, azt mondják, hogy hát ha ezt a beültetjük az agyadba, akkor élhetsz sokkal tovább, és tegyük fel, rájönnek, hogy ez valóban több, hosszabb életet ad, de ezáltal te manipulálható is vezérhet. Kézi vezérlés leszel, Karina.
1: Nem.
0: Onnantól
1: nem.
0: Kezdve, ha akarsz, ha nem valamit csinálni.
1: Nem, köszönöm, ebből nem kérek. Én nem vagyok egy irányítható típusú ember, én ezt köszönöm, nem szeretném. Visszautasítom. Nem.
0: Láttam, nem is tudom, melyik valamelyik rajzfilmben volt, lehet, hogy még régen a Hupikék Törpikékben volt az, amikor beadtak ilyen, nem tudom, beleszimatoltak valami virágba, és akkor onnantól kezdve azt csinálták, amit mondtak neked, és
1: ez
0: akkor
1: mondod,
0: igenis, igen, uram.
1: Igen, Hupikékben volt, igen. Figyelj, nekem elég a robotpószívom és a légkondém, hogy tudom bekapcsolni az internet segítségével, és nagyon-nagyon jók ezek a műholdak, amiket fellődöznek. Nagyon jó az internet, erre meg az okos otthonokra, de nem szeretném, ha engem manipulálna bármi is.
0: Okos ember nem akarsz meg lenni.
1: Nem. Manipulálsz te eleget.
0: Manipulált ember, ez nem okos ember, ez manipulált ember. Na jó, ennek örömére zenéljünk picit, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hoz egy lépés rádió, és ha már mama, egy anyalánya hírt hoztunk nektek még hozzá. Képzeljétek el, 62 év után ölelhette újra a lányát, akit csecsemőként el kellett adni örökbe. Két év telt el úgy, hogy egy anya nem tudta, találkozhat-e még valaha azzal a gyermekkel, akit 8 hetes korában el kellett engednie. A ma 77 éves Abil mindössze 15 éves volt, amikor megszületett lánya Michelle. 8 hét után örökbeadásra kényszerítették, most azonban több mint 6 évtized elteltével újra találkozhattak. A lány török befogadó család Eleonor néven nevelte fel, és elmondása szerint szerető, boldog gyermekkora volt. Avril viszont soha nem felejtette el gyermekét, és évtizedeken át azt hinte, hogy szinte lehetetlen lesz megtalálnia. Végül a brit úgymond Long Lost Family televíziós műsor segítségével sikerült kapcsolatba kerülniük. Eleonor sokáig azért nem kereste vérszerinti anyját, mert attól tartott, hogy felborítaná annak életét. Első találkozásukkor azonban mindkettőjük szerint azonnal eltűnt minden bizonytalanság. Avril úgy fogalmazott, most már nem akarja újra elengedni a lányát. Azért ez mennyire kemény. Szerinted több évtizednyi különélés után mennyit számíthat a vérszerinti kötelék, és mennyit kell egy kapcsolatból teljesen újonnan felépíteni?
1: Hát figyelj, ilyen hosszú idő után a vérszerinti kapcsolat sérül, tehát nem voltak közös születésnapok, nem látta a lányát felnőni, tehát ezek valahol elvesztek. Azt az időt visszahozni nem lehet.
0: Na most ebben igaz.
1: Annyi, hogy tudja, hogy ő a lánya, és az a ragaszkodás, az az érzés. De ebből tettek nem lesznek. Egy érzés marad, hogy ő az én lányom, megtaláltam, és le tudom magamban zárni azt a hiányt, amit 60 évig kerestem. Tehát ennyi az egész. De azok a kapcsolatok, az az idő kiesett, tehát újra fel kell építeni.
0: Ez igaz, hogy teljesen újat kell építeni, vagy újra kell építeni, viszont a vér szava az mindig ott van, és az soha nem hazudik. És ahogy ők is mondták, illetve nyilatkozták, hogy minden kétség eltűnt, amikor először találkoztak, tehát hogy alapvetően ez egy nagyon jó és nagyon szomorú, egyben nagyon szép dolog, mármint a történet szomorúbb, a találkozás az annál szebb, de alapvetően azt gondolom, hogy abban igazad van, hogy nem voltak születésnapok, nem voltak közös élmények, de attól lehet, hogy pont emiatt lesznek ezentúl nagyon szoros kapcsolatban a jövőben, mert azt mondják, hogy végre megtaláltuk-e egymást, és egy nagyon jó, úgymond anyalánya baráti kapcsolat alakul ki. Ami...
1: Igen, de én azt nem értem, tehát a szomorú hír igazából én felelőtlennek tartom.
0: De őt kényszerítették, amikor 8 hetesen, hogy adja örökbe a gyerekét. De, tehát valószínűleg nagyszülők kényszerítették, és ezáltal szomorú a történet, hogy mennyire keményen kellett kényszeríteni.
1: Én ezt nem tartom szomorúnak. 15 évesen nem jó teherbe esni, van sok...
0: De akkor a nagymama miért nem vállalt, az felneveli?
1: Mert elképzelhetően, hogy nem voltak vagy olyan anyagi helyzetben, vagy vidéken lakott, és a vidéki emberek megszólnak. Tehát 15 évesen lehet védekezni, ha nem tudsz is terhes leszel, el lehet vetetni azt a gyereket.
0: De 60 évvel ezelőtt nem volt olyan védekezés, még az Egyesült Államokban sem volt olyan védekezés.
1: Így van, de örökbe is lehet adni azt a gyereket, de úgy, hogy akkor beleegyezel, hogy én megszültem, oké, véletlen terhes lettem, és az én tudtomon kívül persze örökbe adom, tehát nem lehet fölnevelni 15 évesen a gyereket, és lehet, hogy ez volt a legjobb megoldás a gyerek érdekében.
0: Akkor nem... fel lehet nevelni, hogyha van háttér. Ha nem nincs lehet, háttér, nem akkor lehet, igazad
1: nem, van. Nem lehet, mert nem bírod dolgozni, nem tudod, tehát kiesik.
0: Ha van háttér, Karina. Elmondtam, hát, akkor, ha van háttér, akkor fel lehet, ha nincs, akkor nem.
1: Akkor nem lehet, így van. Ez elképzelhetően nem volt háttér.
0: Valószínű, csak hozzáteszem akkor is, hogy mondjam, én nem tudom, mit kellene csinálni, inkább éheznék, de nem, hogyha ilyen helyzetben lennék, nem adnám oda gyerekem.
1: De 15 évesen nem lehet, mert még kiskorú vagy, az Amerikai Egyesült Államokban 21 vagy 25 éves.
0: 21 éve amúgy.
1: 21, tehát az addig van egy csomó idő. A szüleid nem alkalmasak rá, mert idősek, vagy mondjuk nem tudnak kijönni a munkából, tehát ez ilyen nincs, hogy inkább éheznél, mert ezek a gyereknek nem csak kaja kell.
0: Tehát hát az, jó, az persze, értem én, de akkor is. Vagy, Karina, te a 15 évesen tervestél volna, odaadtad volna a lányodat bárkinek is.
1: Nem, én elvetetem.
0: De
1: én
0: hogyha nem tudod elvetetni.
1: De el tudom betetni.
0: De akkor ha még nem volt abortusz, azt se tudták, hogy ez hogy működik 60-70 évvel ezelőtt.
1: Nem, én örökbe adtam volna, nem tudom fölnevelni. 15 évesen alkalmatlan vagy a gyerek felnevelésére. Ha nincs családi háttér, én örökbe adtam volna. Én biztos, hogy örökbe adtam volna. Úgy adtam volna örökbe.
0: Felelőtlenül gyereket szülni valóban nem jó, és nem szabad. Azt aláírom, és az egyet értek vele. Valóban egy megoldás az örökbeadás, de azért, mert örökbe adom, azért nem mondok le róla, és a kettő között van különbség.
1: Így
0: és
1: van,
0: én azt találom szomorúnak, hogy itt arra kényszerítették, hogy mondjon is le a gyerekről, és nem is látta 60 évig.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezt a részét láttam szomorúnak a történetben.
1: Ez igen.
0: Tehát, de amúgy magam egy gyönyörű szép történet.
1: Igen, így. Amúgy nagyon szép. Én is ezt cselekedtem volna, úgy, hogy nem mondok le, de örökbe adtam volna.
0: Viszont most picit zenéljünk, aztán pedig jönünk vissza még egy hírre.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá újabb hírrel. Vírus videó állította, hogy hétköznapi találmányokat nők terveztek. Bocsánat, elcsuklik hangom. Aztán megérkeztek a tényellenőrzők.
1: Nagyon helyes.
0: Nézzük a részleteket. Egy látványos internetes videót pillanatok alatt elhiszünk, különösen akkor, ha jól hangzó történetet mesél. De néhány kommentelő most vette a fáradtságot, hogy utána nézzen a részleteknek. Nagyot ment az interneten egy videó, amely különböző praktikus tárgyakat mutatott be azzal az állítással, hogy azokat nők tervezték. A hozzászólók azonban több példánál utána néztek az eredetnek, és kiderült, hogy a történet nem minden esetben volt pontos. A videóban ruhák, automata csapok, különleges cipők és más hétköznapi találmányok szerepeltek. A gond csak az volt, hogy néhány esetben összekeverték a nők számára készült és a nő által tervezett fogalmát. Egyes tárgyaknál férfi feltaláló vagy tervezett szerepelt a dokumentált történetben. A kommentmezők így gyorsabb valós idő tényellenőrzésé változott. Az eset jól mutatja, hogy mennyire könnyű egy egyszerű és jól hangzó történetet megosztani, miközben az eredeti forrás ellenőrzése már jóval kevesebb embernek jut eszébe, írja a Boret Panda. Kérdezlek, Karina, hogy te hányszor ellenőrzöl egy érdekes internetes állítás, mielőtt tovább léptek vagy elmeséled valakinek, vagy tovább küldöd esetleg, mert hogy ez milyen jól hangzik, vagy milyen jó dolog?
1: Az ellenőrzés az fontosabb lenne, mint amennyire én ezt komolyan veszem, de mondjuk talán 80%-ban leszoktam ellenőrizni, mert alapjában nagyon kiri ezek az AI-os hirdetéseknél, hogy AI-os, és azokat meg sem nyitom, tovább sem küldöm, mert annak a 90% a kamu, és van az a 20%, és 80%-ban leszoktam én is ellenőrizni a komment szekcióban, leszoktam ellenőrizni, vannak ilyen csoportok, ahol a kamu oldalak, a kamu webshopok és kamuk vannak, és ez az ellenőrzés az azért megvan, de...
0: Bár azért biztos, azt hogy is... tegyem már a mondandót hozzá, hogy manapság vannak olyan hirdetések, amik annyira valósnak tűnnek, miközben kamuk, tehát hogy nagyon jól tudják átszázni magukat.
1: Igen, vannak olyanok is, de ha nem olyan a hanglejtés, ha nem, tehát azért rá lehet jönni. Van biztos, hogy átvágnak engem is, de a hirdetésekben azért megnézem a weboldalt. Tehát az, hogy csak megosztott, meg egy hozzászólás van, az gyanús. Akkor megnézem a weboldalt, milyen, hogy működik, mi, és akkor abból kiderül, hogy komu. Tehát 80%-ban azért le kell ellenőrizni, mert mindent nem szabad elhinni, amit az internet.
0: Én azt gondolom, hogy szinte 100%-ban, ha tudjuk, ellenőrizzük le, de valóban, hogy utána kell nézni. A másik dolog, a múltkor, hogy jártam, kaptam egy e-mailt Facebook nevében a Metától, hogy valaki belépett az én felhasználómmal a Facebook fiókomba valahonnan Madrid mellől. Néztem is nagyon, mert kilépben a Spanyolországba az én fiókomba, és írja, hogy tudod a szokás szöveget, hogyha nem te voltál, akkor lépbe változtasd meg a jelszavad, mit tudom én, bla bla bla. Nézem az URL címet, és látom, hogy ez egyáltalán nem is Meta, meg nem is Facebook. Tehát mondja, egy csaló próbálta volna az én jelszavamat megtudni egy teljesen független oldalon, úgy, mintha a Meta vagy Facebook lenne. Nagyon kell figyelni, kedves hallgató.
1: Nagyon. Tehát mindenki, az összes bank, az összes hírszolgáltató, mindenki állandóan figyelmeztet, gyanús e-mailt ne nyiss meg, mert is szélnek a NAV honlapjával. Gyanús e-mailt, mert a blankó honlapja. Tehát semmi, amit gyanús, aki pénzt kér.
0: Bocsi, Karina! Nulla. Viszont műsorunk végéhez értünk, az utolsó hírről sajnos nem tudunk beszámolni, csak röviden címben mondom, egy kutya 16 másodperc alatt 56 ember hátán futott végig. Nem lehetett kellemes az 56 embernek, de ez egy új világrekord, hogy egy kutya 16 másodperc alatt, micsoda teljesítmény. Mindenféle.
1: Gratulálunk a kutyusnak, meg a hátaknak is.
0: Igen, viszont műsorunk végéhez értünk, délben jönnek a hírek, aztán Eszes István műsora, meg majd Berta István autós magazinja. Maradjatok velünk, jó hétvégét, és fontos, hogy jövő hét szombattól ismét lesz belevalósó, szombaton este 6-tól, tehát 12-én, szeptember 12-én este 6-tól újra vár Dávid, Karina, Robi, Szerpente, meg a többiek, majd tessék akkor is minket hallgatni, de most ezen a hétvégén még jó hétvégét kívánunk, hétfőn jövünk hozzátok lépésre utána. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis... ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hóvégén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a 3. C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

0: Igen, újabb hét, újabb begurulva autó és kütyümustra. És hát hétfőn, aki figyelt, az láthatta, hogy kisorsoltuk azt a bizonyos Honor kis kulacsocskát, termaszocskát, nem is tudom, micsoda, inkább kulacs. A nyertesnek ezúttal is gratulálunk, reméljük azóta már élvezi is a kis kulacsnak a használatát. Na figyeljetek, a héten úgy döntöttem, hogy ismételten egy Honda motorral kezdünk, méghozzá nem mással, mint a Hornet SP 1000-essel. Ez egy zseniális gép, én Horneten tanultam annó 10 éve motorozni. Én akkor nagyon megszerettem a Hornet, ugye ez egy nyilván egy régebbi Hornet volt, akkor nagyon megszerettem magát a Hornet motort, hiszen egy nagyon jól kezelhető, nagyon könnyű, nagyon könnyen és mégis stabilan kezelhető motort ismertem meg. Na de ez az új Hornet. Hát figyeljetek, erről én akár órákat is tudnék zengeni, vagy ódákat tudnék költeni, de most nem ezt teszem, röviden beszélek róla egy keveset, aztán pedig majd jön egy kütyű, aztán pedig majd még kitudja, hogy mi, de valami jön.
1: Ismételten egy motor, egy csodaszép motor, ő nem más egyébként, hát egy újabb Honda, és mai főszereplőnk az nem más, mint egy Hornet, és abból is egyébként egy SP feliratú Hornet, ez valahol is szerepel a motornak majd az oldalán, ott van SP Hornet, és egyébként ez volt, ha jól emlékszem, de ha nem, akkor is. Figyeljetek, a Hornet az ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt jött újra, nagyon hosszú idő után, tavaly előtt került elő újra, és hát egy kicsit most idejére megújult, ugye ez SP változat benne a nevében, sportosabb, kicsit keményebb az ülésen, mint az alap Hornetnek, sokkal jobban harap, mint az alap Hornet, és egyébként szerintem egy etala motorkerékpár ez is, hiszen baromi jó az ülés pozíciója, imádom, nagyon jó kezelhető, zseniálisan

digitális műszerfal, ahogy azt már megszoktuk, most rögtön az elején elmondom, igen, őt is lehet az applikációhoz, a online-nek az applikációhoz csatlakoztatni, és akkor tudsz itt is a kommunikálni ugye a motorral, a telefonoddal, navigáció, rádió, stb. Minden is füles. Szóval mindent is be tudsz állítani. Természetesen itt is van többféle mód, vezetési mód, de erről majd egy kicsit később.

Tehát elől tényleg így egyszerűen, hát nézzétek meg az első lámpát, aki az előbb már egy külön fölvillant az irányú, azért talán már lámpát látott, de nem, akkor megmutatom, hogy hát így irányjelez.

0: autók között szépen araszolok. Adok rá gyújtást, illetve adok rá, mi az? Hát szóval beindítom a motort, na, végre csak sikerült mondanom, de csak azért, mert halljátok, hogy a háttérben jön egy vonat, amit ti most nem fogtok látni. De én azért fölveszem a másik telefonommal, amit a háttérben elmegyek vonatok a motornak. Szóval ilyen szép hangja van ennek a kis Horner gépjárműnek, és azért egy kis finom gázadásban is érzed, hogy ilyen nagyon szép, nagyon finoman járó kis motorkerékpár. Természetesen nem automata, hanem takarok a közkolgálat sebességet, és az is természetesen nagysebességes váltóval lett ellátva a motorkerékpár. Semmilyen szélvédelem nincs itt elől, tehát nincsen semmilyen kis megszínkező, hogy a Hornetnek alapból lett, hogy volt a Hornetnek, hogy miért nem. Viszont itt oldalt azért tök jól lehet látni, hogy amikor te ide felülsz rá, akkor itt a tanulnak ez a kis szélesítése valami előtt ez az idom, ez bizony védjen egy kis térdedet a széltől, és igazából csak a lábfejedhez fogja húzni a szelet. Ezt is lehet látni talán már előről, hogy itt azért a lámpánál is vágja a levegőt, vágja lefelé a levegőt, illetve hogy milyen óriási nagy hűtőt kapott ez a csodaszép motorkerékpár. Sikerül egy csodaszép motorkerékpár, imádok, szeretem, ha viszont ráállítom, hogy a kamerákat arra.
1: Igen, kamerákat ugyanis ugyanúgy, mint a múlt héten, hát sajnos ez a Hornet videó is úgy készült, illetve hanganyag is úgy készült, hogy egy videó alapján gyártom a rádiót. Na, tudjátok, még egy ilyen majd a következő héten, aztán

0: Pillancsunk csak rá hátulról is erre bizonyos Honda Hornet SP 1000-es motorkerékpárra.
1: Hátul hogy világít a Honda Hornet SP 1000-esnek a kis világítása, lámpája, az ilyesmi. Adjuk rá gyújtást, és már is lehet látni, hogy világít, illetve kapcsoljuk be az irányjelzőt, és már is lehet látni, hogy a szokásos Honda kis lapos lámpánk, illetve az, hogy milyen szép csodaszép, hogy zseniálisan van erre egy lámpa, és erről majd közelebbről is kertnám ezt a videót, mert zseniális, hogy itt van egy mélység ennek az egész lámpának, illetve hát azért azt is meg kell nézni, hogy mi van akkor, amikor fékezünk egyet, hogy akkor hogyan világít. Hát én nem is látok oda, de higgyétek el, hogy ez amikor fékez, illetve ez látni az irányjelzőt. Adjunk rá, hát azt a gyújtást már ne hiszen, azt már adtunk rá, de hogy akkor indítsuk el szépen ezt a motor kerékpárt, meg is röpentsük be. Egy dologról elfelejtettem, amit nektek megemlékezni, itt a kis Honda SP, ja, bocsánat, Honda Hornet SP 1000-esről, az pedig nem más, hogy tök jól néz ki, hogy a lengés kialakítása, az első teleszkóp ilyen kis aranyszínű fényezést kapott, és ugyanilyen színűek, vagy legalábbis hasonló színűek, nem pont ugyanolyan, de mégis hasonló színűek, maguk a felmi. Azért az jól néz ki, amikor ilyen nagy sötét motoron, vagy nagy sötét motoron vannak ilyen kis design elemek, és egyébként hasonló aranyszínben pompázik itt ez az ezres felirathoz csatlakoztatott design csík, valamint ugye itt elő a kis Hornet, az fehér, de az alatta levő SP, az ugye egy kis arany design elemben van szépen elrejtve, becsempészve. Szerintem se imádom, szóval, na, wow.

0: Na jó, eleget volt messze a kamera, inkább fölveszem a kezembe ezt a kis telefont, amit kameraként használok, és hanganyagot is rögzítünk, ugyebár. Aztán nézzük meg, hogy mi van, amikor így közelebbről körbeeli az ember ezt a csodaszép Honda Hornet SP1000-es motorkerékpár.
1: Honda Hornet SP
0: és 1000-es. És ahogy említettem, ilyen szép kis aranyszínű dizájnelemben van elhelyezve, fölírva, ez az 1000-es is,
1: illetve hát a Hornet az fehér, de maga az SP az ugyanolyan szép kis arany dizájn elemben van, és az az arany az bizony ott van a kis első telón, illetve a felmén elől, valamint a felmén hátul.
0: És akkor most kell gyorsan megcsinálnunk azt a kis részletet, amit elfelejtettem, hogy adunk rá gyújtást, egyrészt beköszön, ezt gyorsan megnézzük, most jól össze van esőzve, és azért ilyen a kijelző, de nem ez lesz a lényeg, hanem az a hátsó lámpa.
1: Szóval nézzétek meg, így néz ki a hátsó lámpánk, de ha jobban megnézed, akkor lehet látni, hogy van neki ilyen szép mélysége, ott benne ugye ott világítanak azok a kis, hát ha jól látom, akkor vannak vagy jó páran, de hogy milyen mélysége van, ezt nézzétek meg, itt próbálom érzékeltetni, hogy ott bizony ott van, és akkor a két széle az pedig jön itt szépen fölfelé. Nekem ez baromira bejön, szerintem ez egy csodaszép megoldás, illetve az is jó, hogy milyen csúcsos a vége a motornak.
0: Természetesen itt van a kis utasülésünk a helye, és ahogy említettem, kicsit talán keményebb az SP Hornetnek az ülése, mint az alap Horneté, de lehet, hogy tévedek, ezt mondom, majd le fogom csekkolni. Természetesen van egy ilyen kis védőnk ugye a tankon, hogy ne a cipzárral, a kabátok cipzárával, patentjével, stb. Ne karcold össze, hogyha lehetséges, és az is természetes, hogy hát ugye kulcsal zárul az üzemanyag tartályunk. Na de vissza ide előre!

és már is lehet látni, hogy egyrészt ott van a fokozat, másrészt bele tudsz szólni mindenbe is, harmadrészt telefon, meg minden ilyenek is. És akkor itt ezzel a gombbal ezúttal is tudsz variálgatni különböző dolgokat, bele tudsz menni ide, bele tudsz menni oda, amoda, emide, ide is üzemanyag, beállításunk, minden ilyesmik van, és itt van egy csomó mindent, be tudsz állítani, nézd meg, tehát hogy egyszerűen fel se lehet sorolni, hogy mennyi minden az, amit te ezen a motoron be tudsz állítani. És a módválasztót, ha nyomogatjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy van eső fokozatunk, van user 1, van user 2, van standard fokozatunk, illetve van egy kis sportosabb fokozatunk is. Eső, user 1, user 2, standard. Hát ezek a fokozatok szerepelnek a Hondán így alapból, de ahogy láthattátok, bele tudunk nyúlni, és akkor tudunk mi hozzányúlni ahhoz, hogy mennyire legyen mértékeny a gázkar, mennyire legyen erős a motorfék, hogy mennyire szóljon bele az egész vezetésedbe, meg minden ilyesmibe. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági közbeállítást, mert akkor lehet, hogy jobban hallotok. Természetesen ez a motorkerékpár is kapott egy csomó ilyen biztonsági megoldást, mint például egy kipörgésgátló, meg ilyesmi. Ezeket a biztonsági felszereléseket szerintem érdemes úgy hagynod, mert azért a technika az lehet, hogy gyorsabban megoldja, mint ahogy te megoldanád.

Na jó, már ennyi elég lesz ebből a motoros próbálkozásból. Sokkal egyszerűbb lesz inkább, hogyha rákerestek a Begurulva Autó és Kütyű Mustra YouTube csatornájára, és akkor ott a videót is láthatjátok, és akkor legalább látjátok azt is, amiről most itt megpróbáltam beszélni, illetve próbáltam úgy vágni, hogy mintha beszélnék róla. Ezt még egyszer mondom, Begurulva Autó és Kütyű Mustrának a YouTube csatornája, ott fönt van a videó a múlt heti motorkerékpárról, fönt lesz, miután lementek a rádióban az adások, fönt lesz ez a videó is, ugye a Hornet SP 1000-esről, és aztán majd még jön jövő héten, ha jól emlékszem, akkor egy Honda CB350, de majd ki tudja, hogy mivel készülök. Szóval lesznek videók ott is a YouTube csatornán, illetve itt még egy motorral próbálkozunk. Viszont folytassuk az adást, hiszen megy az idő, szalad, rohan, stb. Folytassuk az adást, és még pedig azzal, hogy említettem még az elmúlt hetekben, hogy amint vége lesz a Honor kis termosz, kis kulacs nyeremény játéknak, majd lehet, hogy folytatjuk. És akkora sikere volt itt az elmúlt hetekben ennek is nyeremény játéknak, hogy úgy gondoltam, hogy úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha folytatnánk. Ezúttal egy technogyüm, így szépen angolosan kérte, technogyüm, szintén, hát nevezzük kulacsnak, de a doboza, hiszen ő még dobozba is van ráadásul, angolosan fogom kiejtene, water bottle nevezetű kis valamit fogsz itt megnyerni, szintén a hónap végéig tart a nyeremény játék, tehát szeptember végéig tudsz nevezni, és hasonlóképpen, mint a múlt héten, illetve mint az elmúlt hónapban pontosabban, hasonlóképpen kirakunk egy kiemelt posztot a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalára, odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra adásait, hozzászólsz, mi pedig szeptember végéig hagyjuk, hogy nyugodtan hozzászóljatok, fogjuk még promózni ezért ezt a kis nyeremenyjátékot is, és majd október elején ez a termosz is gazdára fog találni, vagy inkább nem is termosz, hanem inkább nevezzük kis kulacsocskának, ez is gazdára fog találni, és azért mondtam a termosz, mert már előre szólok, hogy októberben pedig egy Scania, azt nyugodtan nevezhetjük akármi termosznak is, ha jól emlékszem. Szóval még ő is jön majd, de ez majd az októberi adásoknak lesz a sajátossága, a zenéje. Illetve azért azt se felejtsük el, hogy közben majd lesz még itt azért más nyereményjáték is, akár már most szeptember második felében, az egy kicsit rövidebb lesz, mert hogy nagyobb nyeremény, és hát úgy gondolom, hogy inkább arra kell majd akkor aktivizálni a közönséget. És ott lehet, hogy más lesz majd a feladat, mondjuk az, hogy szólja hozzá a rádiónak a saját Facebook oldalán. Na mindegy, majd kitaláljuk, most jön még egy kis muzsika, és aztán teljesen mással folytatjuk, teljesen más témával. Hallgasd a zenét, és mindjárt jövünk.

egy hete egy okosórával érkeztem, egy okosórát próbáltam meg elmagyarázni, hát nem lesz ez másképp ezen a héten sem. Ezen a héten a Honor Watch 6-os okosórát fogom nektek most itt röviden bemutatni. A Honor Watch 6-os okosóra, ő egyébként ugye egy friss, a legújabb Honor okosóra, és amikor először ránéztem, még egy ilyen kis szűkörű hazai, úgymond privát bemutatón, sajtó bemutatón, akkor nekem azt tetszett meg a legjobban, hogy ilyen bőr szíja van, hagyományos bújtatós bőr szíja van, hagyományos ugye kis csatos megoldással, dupla bújtatóval, abból az egyik bújtató az ugye teljesen fix, rögtön a csat mögött, csat alatt, a másik az pedig úgy természetesen tudott csúsztatni is. Ennél az óránál, ennél az okosóránál ezek a szíjak, ezek kaphatóak fekete, vagy akár például ilyen világosabb a barnás színben. És mind a kettőnél nagyon szépen van varva, a feketénél ugye ilyen sötét varrást kapott, a barnás színnál pedig egy fehér varrás van mind a két oldalán a színnak, és ez csodaszép, és maga a szín bújtatója, illetve maga a színnak nem a bújtatója, hanem az a része, ami csatlakozik a magához a telefon, illetve nem telefonhoz, magához az órához, az pedig szintén ezzel a hagyományos, tipikus, klasszikus órás megoldással van megoldva, illetve ilyen kis stiftes megoldással van megoldva, ez nekem baromira tetszik. Az óra hátulról, amikor ránézünk, akkor három darab zöld LED fény, egy kis zöld infrás inkább, vagy az infra az vörös. Hát igen, az infra az lehet, hogy vörös, mindegy, ezúttal ilyen zöld fény lesz, amit méri a te kis hőmérsékletedet, akár a te kis vér-oxigén szintedet, akár a te kis vérnyomásodat, meg mit tudom, micsoda. Tehát az a kis érzékelő, ez három darab kis fénysugárból áll. Hát majd, hogy nem úgy elrendezve, mint az a bizonyos csillagos autócsukának, ugye a kis

Érdekesség ennél az óránál, hogy ugye természetesen fémháza van, ez króm, inkább ezüst színű fémház, de már-már króm színű fémház, és a gyűrűje, ez a kis külső gyűrűje, ami ugye az érintőképernyős felületet körbe fogja, illetve véd itt a szélénél, ez is aktív lehet akár. Tehát, hogyha te úgy beállítod, akkor különböző beállításokat akár ezen keresztül is elő tudsz hívni, ezen keresztül is tudsz aktiválni. Kettő darab gomb van a okosórán. Az egyik az egy már-már hagyományos, majdnem olyan, mint amikor felhúznád az órát, ilyen kis tekerőgombnak néz ki az egész. Ezt benyomva úgy aktiválod magát a képernyőt, föntről lefelé húzva magát az érintőképernyős felületet, akkor itt be tudod állítani magát a beállítást, a telefon aktivizálást, akkor be tudod állítani, hogy te éppen edzel, éppen alszol, éppen mozogsz, éppen bármit is csinálsz, itt tudod aktiválni az elemlámpát, aztán az éjszakai üzemmódot, magát az, hogy legyen-e hangja a kis készülékednek, a kis okos órádnak. Aztán, hogyha lejjebb tovább megyünk a menüben, akkor még itt fogod tudni aktiválni például azt, hogy magát a telefont az megkeresd ilyen rezgéssel, vagy akár másképpen, illetve például azt is be tudod állítani menni a telefonnal is, hogy te éppen most úszol, zuhanyzol, evezel, bármi, mondjuk ilyen vizes sportot csinálsz, akkor ugye itt is tudod aktiválni ezt a vizes üzemmódot. Aztán ébresztőt be tudsz állítani a Bluetooth-nak az aktivizálása, sőt, egyébként maga az óra az képes arra is, hogy NFC-s fizetéssel ugye te azzal rendezd a számládat, akár a boltban, akár az étteremben, akár a fesztiválon, vagy bárhol. És ha már fesztiválok, akkor ne felejtsük el, hogy én az elmúlt hetekben, ugye pár napot a Sziget Fesztiválon töltöttem, ez az óra is rajtam volt aktívan, és ennél az óránál semmilyen kellemetlen érzést nem éreztem, tehát nem volt az, hogy itt az óra alatt az izzadságom meg a por az összekeveredett, és akkor itt az óra alatt irritálta volna a bőrömet, nagyon kényelmes a hordás, nagyon kényelmes a viselése is. Ráadásul ennek a bőrszínnak, vagy egyébként az is lehet, hogy ő egy újrahasznosított bőr, vagy akár vegán bőr, de hogy ennek a színnak a minősége is, azt el is fejtettem mondani, az zseniális, és nekem baromira bejön, tényleg nagyon tetszik az, hogy mennyire finoman tartja a csuklódon magát a készüléket, és mondom, hogy egy pillanatnyi kellemetlen érzésem nem volt sem a színnál, sem az óránál.

az életben. Az óra egyébként természetesen itt is alkalmas arra, hogy összekösd a kis telefonoddal mindenféle edzés aktivitást. Azon kívül én most egy olyan képernyőt állítottam be ezen az órán, aminél abszolút látom rögtön, ugye természetesen az időt. Látom azt, hogy hányadik hónap van, hányadik nap. Látom azt, hogy a hőmérséklet az ugye mennyi kint. Látom azt, hogy hányat léptem. Látom azt, hogy az órának a töltöttség az hány százalékos. Látom azt, hogy az a hány lépés, ez hány kilométernek felel meg. Illetve, amikor viseled az órát, akkor például azt is fogod látni, most ugye pillanatra levettem, de most visszarakom a kis kezecskémre, és akkor már is majd azt is fogom látni, hogy éppen a kis, hát nevezzük azt, hogy pulzusom, az éppen mennyit mutat, magas-e, alacsony-e, stb. Ez egyébként, ez az óra beállítás nekem ugye azért tetszett, azért választottam ezt, mert tényleg itt azonnal, tényleg egy pillanat alatt le tudsz olvasni minden, ráadásul ez egy egész színes kis képernyőt is eredményez, nekem ez volt az, ami nagyon tetszett, és már is mutatja a pulzusomat, most vettem fel az órán, de már azonnal mutatja, illetve azt is mutatja, hogy az aktivitásom, tehát hogy hány zsírt, így finoman fogalmazva, hány darab zsírt égettem el, tehát hogy maga ugye a mozgási aktivitásom alapján mennyire voltam hatékony, mennyire voltam ma sportos, egészséges, vagy ilyesmi. Be tudod ejteni, hogy rezegjen az óra, be tudod ejteni, hogy csörögjön az óra, be tudod ejteni, hogy csörögjön és rezegjen az óra, be tudod ejteni, hogy teljesen csendben legyen, teljesen némán legyen, ezt magán az órán is be tudod ejteni, és természetesen ugye a Honornak az applikációján keresztül is. Egyrészt ugye magukat, az óraszámlapokat ott fogod alapból elsőként kiválasztani, illetve egy csomó mindent az applikáción keresztül is tudsz aktiválni, inaktiválni, STB. És érdekessége, ugye ez a két gomb, azt mondtam, hogy két gomb van. És az, amire azt mondtam, hogy már olyan, mint az a kis felhúzó gomb lenne, tényleg mint egy ilyen kis tekerő gomb lenne, egyébként amikor menjünk és tekergetem, akkor nem történik semmi, viszont van egy, ez ugye egészen kiáll, mint tényleg a klasszikus óráknak az a klasszikus felhúzó gombja. Viszont van alul, ez ugye fölül van az órára, hogyha ránézel, akkor jobb oldalt így fölfelé néz ez a kis gombocskánk, ami nem is olyan pici, viszont van alul egy nyújtott, már hát ilyen lekerikett kis tégla lap alakú gomb, ami majd, hogy nem teljesen belesimul az órának a körpűrébe, a kis házába, de ha megnyomod, akkor itt pedig azonnal ezeket a különböző aktivitásokat, tehát hogy most például edzésbeállításokat azonnal itt meg tudod nyitni azt is, hogy az edzésbeállításoknál legyen hangjelzés, vagy mindig aktív legyen, vagy az edzések automatikus észlelése legyen az órának a sajátossága. Ez ugye azt jelenti, hogy ha te elkezdesz sétálgatni intenzíven, akkor ott szépen kb. 5 perc után azt fogja neked mondani, hogy nagyon ügyes vagy, 5 perce már sétálsz. Aztán, hogyha elkezdesz kerékpározni, futni, futni, úszni, stb. Akkor ő azt is ki fogja neked írni, hogy igen, nagyon ügyes vagy, már ennyi és ennyi ideje csinálod ezt az edzés módot, ezt a sportot, ezt a mozgás módot. Összességében egyébként nekem be kell vallanom, hogy a Honor Watch 6 óra zseniális, tehát nagyon tetszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy szívesen tesztelgetném én ezt így hosszú távon, akár így egészen, hát nem is tudom, hogy meddig, na mindegy, szóval értitek, hosszan is használnám, hiszen az NFC fizetés mellett még arra is alkalmas maga az óra, hogy akár itt az órán keresztül beszélgessél bárkivel is, tehát hogy nem a telefonod mondjuk a zsebedben van, akkor az órán keresztül is tudsz beszélni telefonon. Egy kicsit hülyén néz ki, hogy száthoz tart az órát, és beszélsz egy órának, de mégis alkalmas rá. Na, szerintem röviden most ennyit így erről a kis Honor Watch 6 okosóráról. Természetesen a tesztelelkeminden.hu oldalunkon itt is lesz, erről is lesz majd írásos teszt hamarosan, illetve a tesztelelkeminden.hu YouTube csatornáján, vagy akár itt a bebogulva.hu YouTube csatornáján is lesz róla egy rövidke kis videó, ahol elmondom videóban is, megmutatom, legalább majd lehet látni is azt, amiről szintén majd beszélek, hogy milyen szép az óra számlapja, milyen variációkat tudsz kiválasztani. Na de röviden ennyi, ne menjetek sehova, jön a muzsika, folytatódik a rádióban a különböző adások, hírek, reklám, minden van itt, ami számít, minden van, ami kell. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Százalékkal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen-dél-keleten várható a legmelegebb idő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Van 80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Puff Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára, a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik. Ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskola igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Van 80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás sejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: utcák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: Élvezd, hogy átszagolsz érzelkhez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

that first beat is right. That first beat is right on time.

First beat is right on time, right on time.

that first beat is right on time, right on top, like they say.

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Van 80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség.

0: közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.